Hát olasz szó ez yet. Not a kép Peter Cetera, který samozřejmě z Chicago, jinak jejich věc tady od Chicago, Hard to Say, I'm Sorry.